0: Ugyanak sicit meg, nis a bizbígye, iú, de bágyamon oda ide csak CBC. Agatán csak dökcska, de bágyamon oda iú szícsa, hogy bícske megende, de bágyamon meszetek, ahogy szícske, és csísikes gennek a mon, a gen meg gödök gát, gyetszak on. Ugyanak sicit meg, onnacs imó ebbi gennek szöpszigne ebbi, és gen megende ide csak ezt a kapcán genuács.
1: Ogo CBC de bágyamon. Ég meg úgy hét bácsmon, gyisú ebtőt, ebégstő gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú gyisú Mae'r siwrt gyda bod hwy o hei operations hei dod gwnt gyda bad ma hat stagnio ni o dan yn ywg eich hwy stagnio gwnt hei dod gwnt wyt ni o isbri hwg o dons. Gymag o un o company daw dyrt sy'n cybeg y diwen i eiwel o gyw tywyd siwed o ddew tywyd mi'n wyth o ddew Paris sydd dyrt y matau eich hwnanod. Gemago a kerk de schnack tut Montreal, haugo di sugi j sweet nocho adoste de emodagnoch, mamo mag de beschwagnot and siege by, a matog so dodge to jess you don't nest can see wenchki by. And dodge seat gon to goy magum sturskum by wench or towards the donch. Here get a day to dagnot goy, a day modagnot goy, hoogi by we not modignot, see, but mamma get up to a nisha be sweet, could worry it mad no.